0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Székla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat- és növénykert India házában a Székla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlése az önkormányzati kitüntető cím és díjak alapításáról és adományozások rendjéről szóló rendeletével Prokultúra Intercisé díjat alapított. A díja kimagasló teljesítmény nyújtó alkotó és előadó művésznek, közösségnek és mindazon személynek és közösségnek adományozható, amely Dunaújváros kultúrájáért, hazai vagy nemzetközi elismeréséért maradandó tett vagy alkotott. Évente egy díj adományozható, a díj adományozását bárki javasolhatja, elismerésenként egy posztumusz díj adományozható. A kezdeményezést 2026. november 15. napjáig írásban kell eljuttatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez. A cím 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. A Prokultúra Intercisé díj adományozásáról a közgyűlés december havi rendes ülésén dönt, írja oldalán a város weboldala. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a FEUL oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEUL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, 2 gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Sok száz szépkorú meghívott és érdeklődő vendég gyűlt össze a Ráczhalmási sportcsarnokban a múlt héten, hogy az önkormányzat által biztosított ingyenes Koncz Zsuzsa koncertet meghallgassa. Németh Miklósné alpolgármester köszöntötte a szép számmal összesereglett vendégeket az idősek napja alkalmából rendezett eseményen, hangsúlyozva, hogy a szeretet, a tisztelet és az egymásra való odafigyelés legyen a mindennapok része, hiszen a családban, a településen, de az egész társadalomban is nagyon sokat köszönhetünk az idősebb generáció tagjainak, foglalja össze a FEUL. Óriási sikert hozott Sarkadon a 2-es fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József 2 forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi elese színeiben az 5. helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban a Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartott el az első nadapi dűlőfutáson. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Media Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal, egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kis játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt a hét közepén, október 14-e van, szerda, sok boldogságot kedves Helének, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boys, előtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Evlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet.

0: FM.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön fél hét jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet 3 alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi Hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező Dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depeche Mode-ot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlése az önkormányzati kitüntető cím és díjak alapításáról és adományozások rendjéről szóló rendeletével ProCultura Intercissé díjat alapított. A díj a kimagasló teljesítmény nyújtó alkotó és előadó művésznek, közösségnek és mindazon személynek és közösségnek adományozható, amely Dunaújváros kultúrájáért, hazai vagy nemzetközi elismeréséért maradandót tett vagy alkotott. Évente egy díj adományozható, a díj adományozását bárki javasolhatja, elismerésenként egy posztumusz díj adományozható. A kezdeményezést 2026. november 15. napjáig írásban kell eljuttatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez. A cím 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. A ProCultura Intercissé díj adományozásáról a közgyűlés decemberhavi rendes ülésén dönt, írja oldalán a város weboldala. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán, konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt, ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Helénéket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepet programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun vásárolt egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Meghallgatást hirdet az Erkel Színház, amely olyan 18 és 35 év közötti érettségivel rendelkező énekesek jelentkezését várja, akik szeretnének részeseivé válni a Musical Színház állandó művészeti csapatának. A meghallgatáson a jelentkezők az Erkel Színház nagy színpadán mutatkozhatnak be a szakmai zsűrinek egy szabadon választott magyar nyelvű musical dal előadásával. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az oktatásnak is alkalmazkodnia kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai, a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzukos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard, angol énekes színész. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érni a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Média Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget adott hont jövő tavasszal, egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kis játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ig a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Helének szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom tökölés Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es és így tovább, szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155 a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten. Jó reggelt!

0: Blast FM, a legjobb zenék a csokoládébarna, vagy teveszőrbézs, nagy isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb utózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun vásárolt egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Meghallgatást hirdet az Erkel Színház, amely olyan 18 és 35 év közötti érettségivel rendelkező énekesek jelentkezését várja, akik szeretnének részeseivé válni a Musical Színház állandó művészeti csapatának. A meghallgatáson a jelentkezők az Erkel Színház nagy színpadán mutatkozhatnak be a szakmai zsűrinek egy szabadon választott magyar nyelvű musical dal előadásával. Dróntámadás ért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező Dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal nyugaton lesz, több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
2: Reklám.
6: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Fordulj fel! Best FM a legjobb zenék, jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, a 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom Tököl és 14-es jelű Érd Budapok csomópontok között a négyből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Give, a New Radical zenélt Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal, az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülő pilóta a hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km per órát jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a Highway, az amerikai Rascal Flatts a Verdák betétdalával a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-ja jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban, a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Egésznapos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest. Összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak, most is 12-13 kilométeres arrafelé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum. Úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük. És ugyan a

0: Best FM a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, egy óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan. A Nagy Duna hídon a négyből két sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz 13-18 fokkal, nyugaton és északon egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a The Wanted dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Best-en szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A gyakorlatra fókuszáltak. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állatvédelem, a kreativitás és a modern technológia is szerepet kapott a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pályaorientációs programján. Az intézmény tájékoztatása szerint az Arany János Általános Iskola 3/7. Osztálya látogatott el hozzájuk az állatvédelmi témahét keretében. A diákok 3 különböző műhelyben próbálhatták ki magukat. A Barkács műhelyben rovarhoteleket, illetve madáretetőket készítettek, valamint fakockákat díszítettek. A kreatív foglalkozásokon egyedi kitűzőket alkottak, az okostáblán pedig az állatokkal és növényekkel kapcsolatos online feladatokat oldották meg. Egy másik műhelyben a 3D-s technológiával ismerkedhettek meg, és digitális eszközök segítségével készíthettek kézzel fogható alkotásokat. A program célja az volt, hogy a fiatalok ne csak halljanak a különböző szakmákról és technológiákról, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, írja oldalán a Duna Online. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Holnap a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten cseperekhet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel 1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a szegedi papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébik honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
4: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
3: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásványkincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedő lehet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóval megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, közölte a szegedi papucsért alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hőn áhított álma is valóra vált. Béranya segítségével idén szeptemberben édesanya lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Minden nap vidámsággal 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, Kent Gary Nap, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pop himnuszaival mixben.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az M5-ösen Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. 4-5 kilométeres a torlódás aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap. A Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a Vadóc kanadai Avril Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az állatvédelem, a kreativitás és a modern technológia is szerepet kapott a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pályaorientációs programján. Az intézmény tájékoztatása szerint az Arany János Általános Iskola 3/7. Osztálya látogatott el hozzájuk az állatvédelmi témahét keretében. A diákok 3 különböző műhelyben próbálhatták ki magukat. A Barkács műhelyben rovarhoteleket, illetve madáretetőket készítettek, valamint fakockákat díszítettek. A kreatív foglalkozásokon egyedi kitűzőket alkottak, az okostáblán pedig az állatokkal és növényekkel kapcsolatos online feladatokat oldották meg. Egy másik műhelyben a 3D-s technológiával ismerkedhettek meg, és digitális eszközök segítségével készíthettek kézzel fogható alkotásokat. A program célja az volt, hogy a fiatalok ne csak halljanak a különböző szakmákról és technológiákról, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, írja oldalán a Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a FEUL oldalán. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézés továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott tenni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a házmosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
3: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát! Igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek. Hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék. És ne felejtsék Krisztina Aguilerát hallgatni ma délután. Ginny in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en. Előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délutánt.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek, hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet, önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620 55 55 155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot, Krisztina Aguilera dalával, Ginny in a Battle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre járjöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és az október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válaszol másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgető slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a gárdzsó nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Best FM Mucho.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A gyakorlatra fókuszáltak. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állatvédelem, a kreativitás és a modern technológia is szerepet kapott a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pályaorientációs programján. Az intézmény tájékoztatása szerint az Arany János Általános Iskola 3/7. Osztálya látogatott el hozzájuk az állatvédelmi témahét keretében. A diákok 3 különböző műhelyben próbálhatták ki magukat. A Barkács műhelyben rovarhoteleket, illetve madáretetőket készítettek, valamint fakockákat díszítettek. A kreatív foglalkozásokon egyedi kitűzőket alkottak, az okos táblán pedig az állatokkal és növényekkel kapcsolatos online feladatokat oldották meg. Egy másik műhelyben a 3D-s technológiával ismerkedhettek meg, és digitális eszközök segítségével készíthettek kézzel fogható alkotásokat. A program célja az volt, hogy a fiatalok ne csak halljanak a különböző szakmákról és technológiákról, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, írja oldalán a Duna Online. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungarometer szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, Zabarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 000 forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa a tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi, zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Paluska László.
4: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
3: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is lassan 4 perccel. Majoros Rita vagyok, süt a nap, ez a csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gácsóval indul az óra. Itt a Best Summer Mucho, szép napot!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

képlet. Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e, ez bizony 100 évvel ezelőtt volt, akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne Mici mackóját, ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a napkérdése. Arra vagyok kíváncsi, melyik az a mese, és ez lehet tényleg könyv, történet, mesefilm, rajzfilm, bármi, amit biztosan megmutatunk, vagy megmutatnánk a gyermekeinknek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek akár a mi gyerekkori óriási nagy kedvenceink. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt. Ha olvasni kellett mesét, akkor a Széttáncolt cipellők, az a hercegnős táncolós történet, azt nagyon-nagyon szerettem, de aztán oda voltam nyilván a magyar népmesékért, szerettem nagyon Vuk történetét, aztán később, amikor a külföldi mesék is bejöttek, akkor a Sailor Moon-t is nagyon-nagyon szerettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek, ott vagyok a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet, dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig 1 óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülő útról tudomása, Egér útról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a Csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem be.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat. Figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A gyakorlatra fókuszáltak, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állatvédelem, a kreativitás és a modern technológia is szerepet kapott a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pályaorientációs programján. Az intézmény tájékoztatása szerint az Arany János Általános Iskola 3/7. Osztálya látogatott el hozzájuk az állatvédelmi témahét keretében. A diákok 3 különböző műhelyben próbálhatták ki magukat. A Barkács műhelyben rovarhoteleket, illetve madáretetőket készítettek, valamint fakockákat díszítettek. A kreatív foglalkozásokon egyedi kitűzőket alkottak, az okostáblán pedig az állatokkal és növényekkel kapcsolatos online feladatokat oldották meg. Egy másik műhelyben a 3D-s technológiával ismerkedhettek meg, és digitális eszközök segítségével készíthettek kézzel fogható alkotásokat. A program célja az volt, hogy a fiatalok ne csak halljanak a különböző szakmákról és technológiákról, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, írja oldalán a Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a FEUL oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
3: Hírek a Best FM-en.
6: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
7: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
6: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabona pelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetamin olajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17 000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtadót, jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Seal is, és az Amazing, a Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma kerekén 100 éve, hogy Milne Mici mackója megjelent, úgyhogy ez ott az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Mici mackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket. És ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot. De jó is volt. Azt írja Katalin, a Némo nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassa Tibi érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget érte a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás úgy tűnik folyamatosan csökken. Szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Erős a forgalom Tatabányánál és Bicske térségében is, elég nagy lassulás tapasztalható. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha megosztja velem. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: sorrendben rangú. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Holnap a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten csepereghet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel 1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezek pörögnek tulajdonképpen egész nap itt a 93.1 Best FM-en. Szép délután szerdára hitjárunk, mert a hétköznap kellős közepén, kedves dunaújvárosi hallgatók, elég gyorsan ideértünk. A mikrofon mögött Mólek Csongora, innentől kezdve 3 órán keresztül, és Király Viktor felvételével kezdünk. A dal a Solo.
0: 93.1 Best.

But it's don't know if I'm not your man. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és szép délután szerdára, kedves dunói városi hallgatók. A nevem Molek Csongor, október 14-e van már, Helin névnapja. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, itt dunói városban is a Monzás körzetben. 79 évvel ezelőtt először repültek a hangsebességnél gyorsabban. És 791 esztendeje Székesfehérváron Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt. A nap híres szülötteinek listáját is megnézzük. 102 éve született Bródi Vera, Jászai Mari díjas báb és díszlettervező, és 93 éve látott napvilágot Vég Antal, író, szociográfus, pedagógus, újságíró. Akik ma ünnepelnek, nagyon szép napjuk legyen, és a többieknek is, aki ünnepel, Isten éltesse sokáig. Most Fergie felvételét játszom, a dal címe Big Girls Don't Cry.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en útszűkület érvényben ma jó pár szakaszon a környékünkön, építési útkarbantartási munkálatok miatt és fennakadásra nyilván számítani kell dunaújvárosi autósok. Például Csengő-Dakasztó összekötő úton az 5306-oson a 10-es kilométernél, itt közműépítési munkálatokat végeznek. Aztán hasonló helyzet a 64-esen, Simontornya-Enying másodrendű főúton a 0-as kilométernél még október 20-áig, és ugrunk a másik irányba, az 5203-ason is útszűkület lassítja a közlekedést Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton, a 3-as és a 16-os kilométer között. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen a közlekedők nevében. Egy brit láncsapat zenél most nekünk, a Spice Girls, és meghallgatjuk a We Were Forever című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongor továbbra is, az első közös órát tulajdonképpen le is zárjuk lassan. Dunaújvárosi hallgatók, remélem eddig is jól szórakozott mindenki. A következő felvonást pedig Krisztina Milian indítja, ez a When You Look At Me.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Ez szerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyész Program keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Híreink végén az időjárásról. A többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, és néhány órás napsütésre is van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép szerdát, a legszebbet mindenkinek, így lassan-lassan késő délutára dunaújvárosi hallgatók, ez a 93.1 Best FM, Molek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és ahogy ígértem, az első előadó most, Krisztina Milian, meghallgatjuk az örök slágerét, a címe When You Look At Me.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Maradtam a stúdióban, és ez így lesz még este 6 óráig. Enyhe túlzással, Dunói Veres és a környék. Üdv mindenkinek, a nevem Oleg Csongor. Nézzük, hogy holnap csütörtökön milyen időnk lesz. Tuti, hogy köddel párával indul majd a reggel, ezt mondják a hozzáértők, viszont a köd-foltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz majd az ég itt a mi tájegységünkön, de komolyabb mennyiségű csapadék továbbra sem várható, legalábbis itt nálunk, és az északi-északnyugati szél megélénkülhet majd, reggel olyan 1-8 fok körül mérünk, délután pedig 14-19 fok várható, a csúcsérték így alakul. Pollenterhelésről már sokáig nem beszélünk, mert a szezon lassan tényleg véget ér, már a parlagfű pollen szintje is maradt az alacsony tartományban, a gombák viszont közepes magas tartományban jelen vannak még a levegőben. De erősebb tünetek miatt aggódni már nem kell senkinek, most a Molokó nagyslágerét játszom eredetiben. A felvétel címe The Time Is Now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy érdekes sztori következik helyi szinten, kedves dunói városi hallgatók. Igen, a helyi járási ügyészség emelt vádat. Különösen jelentős mennyiségű és veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt. Azzal a férfival szemben, aki engedély nélkül gyűjtött és tárolt szemetet. Azbeszt is akadt a merítésben. A vádlott úgy gyűjtötte össze a szemetet, hogy nem rendelkezett a hulladék gyűjtésére, tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az ingatlanon elhelyezett anyagok közül a hullámpala és a három gépjármű veszélyes hulladéknak minősül. Aki pár száz kiló szemétre gondol, nagyságrendeket téved, így fogalmaznak a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. A vegyes építési és bontási hulladék, valamint a hullámpala becsült tömege közel 20 tonna, egészen pontosan 18.600 kg. Ott van a teljes, részletes beszámoló az említett portálon. Egy angol zenei rekorder következik Ed Sheeran, és az ötödik albumáról szól most a Bad Habits című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, és az utcsó közös felvonásunkat indítjuk másodperceken belül, kedves hallgatók. Remélem csatlakoztak hozzánk jó páram még Dunaújvárosból vagy a környékről. Őket külön köszöntöm. A nevem Oleg Csongor, és egy Kosin felvitellel kezdünk. Ezzel szól a Hide You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután csökken, felszakadozik a felhőzet, 13-19 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok, vagyis eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adat alapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Új taktikákat alkalmaz a hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Egész napos képzőművészeti programsorozatra várják az érdeklődőket szombaton Szolnokon, közölte a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Verebes György Munkácsi díjas festőművész tájékoztatása szerint több helyszínen zajlik majd a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepe programsorozat. A nap Tar Sándor Szolnoki Művésztelepet bemutató filmjének vetítésével zárul a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik október 18-ától a Szombathelyi Képtárban a Magyar Festészet napja alkalmából rendezett központi kiállításon, amely 120-140 alkotáson keresztül mutatja meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. A kiállításhoz kapcsolódóan átadják a Magyar Festészet napja életműdíját, a középgeneráció elismeréséül szánt szakmai elismeréseket, valamint a fiatal generáció számára alapított Matyicska Jenő díjat. Híreink végén az időjárásról. A többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, és néhány órás napsütésre is van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az oktatásnak is alkalmazkodnia kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett A rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A szerdai utcsóránk indul már sajnálatos módon itt a 93.1 Best FM-en, és remélhetőleg sokan csatlakoztak hozzánk, dunaújvárosi hallgatók. A lényeg, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. A mikrofon mögött Molek Csongor, és örök slágerrel kezdünk megint. Zenél a Kossin, és szól a Hide You című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en. Hát most kizárólag az 52-esre fókuszálunk, mert mint tudjuk, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél már jó pár hete végeznek munkálatokat, csomópont építési munkák miatt pedig december 7-éig még változás nem nagyon várható. Aztán a 30-as 31-es kilométernél szintén útszűkület van érvényben az 52-esen, építési munkákból kifolyólag. Ha egyéb infó lenne a környékünkről vagy városon belülről utakkal kapcsolatban, akkor jelezzék kérem 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Az Amwog egyik slágere pörög most a Besten. Ez a Free Your Mind. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, idegenben a Budaörs otthonában folytatta a korosztályos bajnokságok küzdelmeit a DKK, a U18-as és U20-as kézilabda csapat, amíg vasárnap délután és előbbiek találkozójának a tabella negyedik helyén álló Budaörs volt az esélyese, amely ennek megfelelően startolt a mérkőzésben. A 10. percben már 6-3-ra vezetett. Nem ment ekkora játék fiataljainak, továbbra is a házigazdák irányítottak, és a félidő dereken már 10-4 volt az állás. És mivel a folytatásban is a hazaiak domináltak, a szünetre 20-12-es hazai vezetéssel vonultak a felek. A térfélcsere után viszont hatalmasat változott a játékképe. A dunaújvárosi fiatalok összekapták magukat, és alig 5 perc alatt feljöttek 5 gólra. Bár innen újra 8-ra lépett el a házigazda, és 27-19-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a pontok sorsa. A dunaújvárosiak nem adták fel, sorozatban 6 gólt lőttek 5 perc leforgása alatt, így újra teljesen nyílt lett az összecsapás. Az 55. percig némileg fellélegzett a Budaörs, de a miénk kedvét ez sem szegte, és parádés hajrával előbb egyenlítettek, majd Bakos Lili fél perccel a végső dudaszó előtt megszerezte a győztes találatot. A dunaújvárosi lányok ezzel 9 gólos hátrányból fordítva arattak 31-30-as győzelmet, úgyhogy gratulálunk, a beszámoló fent van a dunaújváros.com hírportálon. Mauro Picotto zenél, és szól most a Komodo.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

93.1 Best FM, a legjobb zenék dunói városi hallgatók, én búcsúzom lassan, a Soul to Soul zenélés szól a Get Alive című felvételük. Szeretném megköszönni a mai figyelmet mindenkinek, és tartalmas kora estét, jó pihenést kívánok. Gondolom kevesebben melóznak már, mint az előző órákban, aki pedig melózik, mégis kitartást. Holnap jelentkezem, délután 3-tól, majd csütörtökön találkozunk. Molek Csongort hallották, hello!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: egyszer értenéd, mennyi felhő gyűlt köréd, úgy rohannék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az oktatásnak is alkalmazkodnak kell a vállalkozók világához. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál Általános Iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Media Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal, egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. Holnap a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten cseperekhet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel 1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten, keleten lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső, zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 perc. Nem is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt mi ugye röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós lágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között. 6-7 igen White Boy, 7-től DJ FND, a lemezjátszok mögött.

0: percek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJWhiteBoy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi nácsiptes mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt

0: Ez a Night Shift.
1: A 0625555555-ös Viber számunkra írt a Nordia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 0625555-ös, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is. Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Best FM. A legjobb zenék Mixben.

0: a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig, amíg pont 60 percünk, ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FMP áll a lemez játszott mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A gyakorlatra fókuszáltak, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állatvédelem, a kreativitás és a modern technológia is szerepet kapott a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium pályaorientációs programján. Az intézmény tájékoztatása szerint az Arany János Általános Iskola 3/7. Osztálya látogatott el hozzájuk az állatvédelmi témahét keretében. A diákok 3 különböző műhelyben próbálhatták ki magukat. A Barkács műhelyben rovarhoteleket, illetve madáretetőket készítettek, valamint fakockákat díszítettek. A kreatív foglalkozásokon egyedi kitűzőket alkottak, az okostáblán pedig az állatokkal és növényekkel kapcsolatos online feladatokat oldották meg. Egy másik műhelyben a 3D-s technológiával ismerkedhettek meg, és digitális eszközök segítségével készíthettek kézzel fogható alkotásokat. A program célja az volt, hogy a fiatalok ne csak halljanak a különböző szakmákról és technológiákról, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, írja oldalán a Duna Online. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest, összefoglaló a Feol oldalán. A pénteki egygólos vereség után szombaton is ennyivel maradt alul a DFV-je a női vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében. A csoportot rendező Dunaújvárosi csapat ezúttal a hollandoktól kapott ki, így a vasárnapi eredménytől függetlenül nem jutott a főtáblára, írja Duol. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. A meteorológusok szerint északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel 1 és 7, délután 13 és 19 fokot mérhetünk. Főleg a Dunától keletre eső fagyzúkos tájakon lehet reggel gyenge fagy.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfű között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználnak. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunszt galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb pop.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is, keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymódon. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csaknem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxus autóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa Tövis Nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-pal 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Aki lemaradt, kimaradt. Tegnap este volt a Pussycat Dolls európai turnéjának utolsó állomása Londonban. Nem tudom, hogy valaha még összeáll-e a zenekar, akár csak így hármasban, akár az eredeti ötös formációban, de hogyha

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

Ezt a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss Californiát is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-el.

Best FM a legjobb zenék, új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velük mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-on itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaly erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is el legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadítását próbálnak növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Robert, Szőke Alexis, Vitek Darius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 Arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenékát, az időjárás cseppet sem lesz más a holnapi napon, sőt, pontosan ugyanolyan lesz, mint ma. 17 fokos nappali maximum, kevés felhővel, szél, csapadék és front nélkül.

0: Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.
1: Sziasztok!

Gondolnáról a dinamikus, energikus, vidám, diszkóklasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turistaháza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-as szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight! Ez

Best FM a legjobb zenekidén május 1-én vonult börtönbe Press Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervezte, hát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Press Michel születésnapja. A zenekarával, a Fugees-zel és a Killing Me Softy-val érkezik most itt a Besten, a legjobb zenék között.

történetét vissza lehet követni. Az 1927, ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlou című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a Pulp Fiction után ezt a dalt átvette Luc Besson is a taxiban, és aztán átdolgozta

Stefan a legjobb zenék, és akkor jön a szülinapos, aki a mai napon tölti a 48-at. Usher Raymond, a negyedik a családban. A világnak csak Usher. Jön a DJ Garas, Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-zel, itt lesz a The Loonies az Agat 5-on itt, és egy kis Payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között!

Last FM, a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláthi Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.